0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Azt a vatkai magyar rádióban.

0: álljon meg egy darra.
1: A 107,1-en.
0: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
2: Csak retro.
3: Csak retro.
2: Exjus slágerek a 107,1-en.
3: A 107,1-en.
2: Az SMR-ben.